0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjižan.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Csak az ét szeretem a mesét.

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

házom, reszélen állsz állott egy árván a maradt mecske. Búsan csicseregte, hogy a párját régen elvesztette. Elhagyott madárnak kerül, várja, erdőt, mezőt újra vígan járja. Helyre nem került meg az én párom, árva vagyok árva. Elhagyott madárnak kerül, párja, erdőt, mezőt újra vígan járja. Helyre nem kerül meg az én párom, árva vagyok árva. Csalfa, barna babám, ha én téged feledni tudnád. Nem sajogna érted az én szívem, nem fájna utána. Fáj a szegény szívem, nagyon beteg, rózsám, ha te csókod, gyógyítsa meg. Jöjj hát vissza hozzád, kis angyalom, az Isten áldjon meg. Fáj a szegény szívem, nagyon beteg, rózsám, ha te csókod, gyógyítsa meg. Jöjj hát vissza hozzád, kis angyalom, az Isten áldjon meg.

0: leszek, messze repül, mint egy gomb, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond. Azt mondom, fekete, rávágja, hogy
1: azért sem,
0: végre földre esküszik a hófehérre. Azt mondom, takaríts, bevon.

Kóborlok csak az erdőben, és csak rád gondolok. Eszembe jutnak a szép emlékek, és csak szomorkodok. Arra gondolok, az álom szép, bár hamiskás a kép. Miért van ez így? Szép a szerelem. Hihetek benne, ha megszerelem.

Ki tudja merre, sodor az élet valamerre. Célom csak egy, hogy megszerezzem, elszántságom megserezzem. Csókod íze még ajkamon ég, ölelésedből sohasem elég. Sötétséget váltsa a fény, számomra te vagy a legszebb lény.

0: Sőnét Tamás!
1: Köszönöm szépen! Demén Ferenc Rózsi! Az államarcú fiú! És a lány!
0: Köszönöm szépen!
2: Panda Radio za vas i sa vama.
3: Panda Radio, kajže.

rózsám, én most veled, ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs. Ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs. Számolom a csillagokat, olyan sok van holnapra is dolgomatad. Nem bánom, nem bánom, veled drágám, oly szívesen számlálom. Nem bánom, nem bánom, te mellette oly szívesen számlálom. Piros vett a pipacs virágnyira, megnősülök én nem sokányira. Piros lett a pipacs virágnyira, megnősülök én nem sokányira.

feledés nem lehet köztünk. Siratom a szomorú percet, siratom a szomorú órát, mikor kezed

0: az az élet, boldogok mi többé nem leszünk.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Panda Rádió.

sul letto, di te troppo bolciato così, l'occhio è uto.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

tudom igazán. Az én rózsám, az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is, hogy jaj, muncut valamennyi lány, egy sem szeret szívből igazán. Az én rózsám, az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is, jaj, de muncut valamennyi lány, egy sem szeret szívből igazán.

csak menj, kedves, jó éjszakát. Hát ide jutott a

sors ebbe is beleszólt, és nékünk válni kell. Bárhogy fáj. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok

0: menj, kedves.
1: Jó éjszakát.
2: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

látok a fene járja hozzátok a sötétbe. Amióta benéztem a szemébe, a szívemben nem tudom, mi ment végbe. Sáros az utcátok, a fene járja.

0: 7 óra van.
1: Ne bántsatok soha engem, én a szidás nem érdemlem, nem tudok más, mert akinek a szíve fáj, hajnalban

tenyerem ő, etedgettem. A szívemnél belengedtem.

nagyon sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem oly nagy-nagy kincs, de mondom, ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem oly nagy-nagy kincs, számlálom a csillagokat, olyan sok van.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

Csónakom leng a Duna vizén, barna kislány áll a túlsó szélén, sejemkendőt lobogtat kezében, integet, hogy evezzek eléje.

sem örökre. Kis csónakom nem halad előre, Isten veled, kedvesem, örökre.

pont velem történik meg itt és most egy dolog. Hihetetlen érzés, ami most körülöttem forog. Nézek jobbra, nézek balra, ezt adta az élet. Maradok most már mellette, csak bírd ki, amíg élek.

csendes kis eszpresszó, ó Budán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe vész. Csupán a lány mondja súgva még, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a szár.

testben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni, mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudulnak,

Csálmodozva szemben szembenézve, kéz a kézre rátalál, s elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám, ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás, ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a szár, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet vall a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.

Spábot, hisz ő majd rólunk egy kis gyors fénykén. És a ring is mire ülhetnénk, ha velünk forog már bámul, ha csorogsát, ugye babám ez egy

is tagad, összetörted, megcsaltad a szívem, álmomban is hazudtál nekem, összetörted, megcsaltad a szívem.

lapon, sír egy kislány az ablakon. Ne sírj, kislány, mert megver az anyád, visszajövök, hazudok tovább. Ne sírj, kislány, mert megver az anyád,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A nagy óceánon túl, hova farmer földet túl, koltot visel minden cowboy. Az ötöljog törvénypont, hol a gyilkosság nem

Hon Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

mai uso o filende, mic e budo, figodumi, chei fizete, urri fileș, oro și veș, re și veș, ani bonedeș, ei, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, hely pedig tenni adni. Hey, fizető, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, hely pedig tenni adni.

dig mod os ember. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Terjenek a csillagos ég igazira, hatak egy fél.

Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Class. Hon Rádió.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio,
2: Kajša.

accende sola sotto o ciuco d'urro parne rovo mazuzzaco.

ma, hogy az enyém nem lehet. Azt üzente a babám, soha ne néz többé rám, nem szeret már, nem is tudna szeretni.

azt gondolom, angyalom, megöl majd a szunalom. Hogyha elmész, nem lesz többé vígórán, de mulatok majd egyedül a cigány hegedül, és vígan húzza a nózán. De mulatok majd egyedül, ha a

Butterfasern, majd vissza a gyártó, de nád a házon.

igaz az egészből. Az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, elbűvölte a lelkemet végig, a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égből, hazugolt a csillagfényes mosoly a szeméből, de

itt az idő, édesanyja, férhez mehetsz már. Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának se már. Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának se már.

tőle kaputyának sem áll. Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves rád a jó anyám, öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem áll.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: классом. Фон Радио.
1: Hit music. Give it up. Pondo Radio.

불러 가더라. 하루 비가 멈나다가 로한 너.

0: kell a kakasokkal bajban.
1: Bajban!
0: Nyúlt a szomszédunkba vendég csajban. Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárnya. Ezekkel a kakasokkal bajban.
1: Bajban!
0: Nyúlt a szomszédunkba vendég csajban.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: téged magadtól. Úgy tud ki teljesedni, ha az egód elnyomol, és felszabadult szívvel akár a hegyeket is elmozdítod. Fent fölsúgnak neked, figyeld mit mondanak, költségi szerzeményén a két egyek eloszlanak. És amikor megszólal a himnusz, egyszerre dobban a szív.
1: Érzem, figyelj, együtt az fasz!

Szuperek vagytok, köszönjük szépen! Szóval igazából nem számítanak a határok és a papírok. Szeretnek titeket, szuperek vagytok, köszönöm!

Awesome. Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

szöget, irányi valahány, ott ragadt rá a boszorkány tudomány. Mert odaljád a szöget, irányi valahány, ott ragadt rá a boszorkány tudomány.

ciò che servita. Nani sa ta cuyeram, minta ciò vorgono.

Felejtsük el, jó volt veled, felejtsük el, vagy pedig azt, hogy várnak rád, és várnak rád.

feketékenységre dögött fel, mint a két szemébe. Nem tud soha szándékomban megcsolni a férjem. Egy kicsit, ha félrelépek, nem olyan nagy szégyen. A jó anyám úgy tanított más szeretni véget. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen kérnek. A jó anyám úgy tanított más szeretni véget. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen

0: megint az uram, csak ha szépen kérlek. Ha jó anyám utanítod, már szeretni fétek. Nem csalom megint az uram, csak ha szépen kérlek.
1: Panta Rádió, Kányos

Csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás, találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szeretedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál, ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább találgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztetik a fú.

Coffee time, coffee time. A hány dob, annyi lány. Kár a szó, értenénk, mit kívánunk.

Honnan a rádió? Hit music. Panda Radio.

akármilyen szép is, szerelmet idézs hiába. Piros, piros, piros, háromszor is piros, piros bort az üvegbe. Csinos, csinos, csinos, háromszor is

jobban kellett ez, mint gondolnád, ez a délután veled. Hisz kimondhatatlan boldogság az, hogy fogom a kezed.

0: A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.
1: Ne volem Nikogludko, taká mi je náravko, ožak starý gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilok natakne mi na čivilok, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem